0: kapia kurubokola
1: emma bie sase ewa mwe sase wivate nasala ini sase ne Florence Ntongo omukeze mbakeze
2: mambie sase kujabini kakusigiri
3: Radio Simba.